来。阿龙弟，阿哥龙弟，阿富家族喂，你家族买那个鞋喂，来。La Tropicana number one. Aïsien Gonzaoui. Kekekekekei. Chebem, chebem, chebem. Chebem, chebem, chebem, chebem.